Ragash dat Atlantif, if magaf, jif magaf, feleteretten if, korbitankol magatulankol una kozat nek is, damostazarum maifator, mozitaratan al, amazikolal cembe magavar, maga magama var. Netene bridek fel, megit sarum uchitaram faratso egirigel. Nem kerek fel, nem megeker, atsom tovab